most jól kifejeztem, de jól kifejellek, és ott befejeztem, te csicska. Követek, mint pérod bicske, de úgy beszartok, mint százlábú a Balázs kisbe, jó. Kérdezi az interjú, hogy Geri, sok filleményt, hogy a